0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Azonban még mielőtt rátérnénk a műsornak a derekára, egyelőre bemondjuk a rendszeresen megismétlődő eseményeket. A Cimbora iskola, a tánccsoport és a cserkészet minden második szombaton 10 óra és 3 óra között folytatja tevékenységét a 187 Anli Road Anli alatt. Emellett van egy kisgyermekes foglalkozás, ugyancsak 10 órai kezdettel, ugyanitt minden második szombaton. Rendszeres megismétlődő események közé tartozik a Regni Marianumban tartandó katolikus szentmise minden vasárnap 11 órától, cím 45 Torrens Street, College Park, ugyanekkor minden vasárnap 11 órától az Anli Roadon, a 187 Anli Roadon tartja a református gyülekezet a rendszeres vasárnapi istentiszteleteit.

0: Magyar Közösségi Rádió Edüleit.
1: Vendégem segítségével egy másik világba fogunk ma csöppenni, ahol néha kevés ember mozog, ahol korlátozottak a technikai lehetőségek, ahol lelassul az élet, és talán ami a legfontosabb, ahol az ember csak magára számíthat. Suhajda Szilárd hegymászó a vendégem, üdvözöllek Szilárd itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Május 14-én a Föld negyedik legmagasabb pontján 8516 méter magasságban jártál oxigénpalack és segítség nélkül. Mit láttál és mit éreztél akkor, amikor végre elérted? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon vágyott cél és egy álom volt, hogy ott legyél.
3: Hát igen, ugye egy nagyon hosszú expedícióról van szó, minden 8000-es expedíció, a 8000 méternél magasabb hegyeket megcélzó expedíció esetében azért nagyjából 2 hónapról beszélünk, és hát nyilván minden erőfeszítésem fókuszpontjában a csúcs elérése áll, és persze a biztonságos hazaérés. Igazából szerencsére mindent láttam, mert kitisztult az idő, mire felértem, úgyhogy nagyon örültem. Immár másodjára egy ilyen magas hegyen megadatott az, sőt, ha úgy vesszük, mind a 3-8 ezres csúcssikerem alkalmával valójában makulátlan idő volt, tökéletes időjárási körülmények, és ugyanakkor nem kifejezetten eufórikus az az örömállapot, amit érez az ember abban a magasságban. Ugye, ahogy te is mondtad, minden lelassul, lelassul a testünk, lelassul a gondolkodásunk, és nem úgy éli meg az ember a pillanatot, mint ahogy nem magától értetődő az, hogy az ember örülni tud. Én viszont megint csak mondhatom azt, hogy szerencsés vagyok, mert hogy akárcsak a K2-n például 2019-ben most is sikerült megélnem az öröm állapotát, az öröm érzését, és azt gondolom, hogy ez egy kivételesen szerencsés adottság vagy állapot tud lenni ebben a magasságban.
1: A K2 is egy úgymond különleges helyszín, már csak abból a szempontból is, hogyha jól tudom, akkor te vagy az egyedüli magyar állampolgár, aki palack, oxigénpalack és segítség nélkül voltál fent a hegycsúcson.
3: Sőt, aki egyáltalán fent járt.
1: Egyáltalán.
3: Tehát a K2-nek eddig egyetlen magyar megmászásra van, és hát egy nagyon hízelgő státusz, talán mondhatom azt, hogy én lehettem az első magyar állampolgár, aki fennállt földünk második legmagasabb pontján. Ugye a 8611 méteres csúcs kétségtelenül hegymászó karrierem egy mérföldköve volt, illetve lett, és azt gondolom marad is. És igen, 2019-ben Klein Dáviddal jártunk a K2-n, én egyébként már harmadjára próbálkoztam a hegyek hegyével, és 19-ben volt olyan szerencsénk, hogy akkor bár végül egyedül álltam a csúcson, de megvalósítottuk a K2 első magyar megmászását.
1: Gondolom, hogy az az eufórikus állapotnak hit állapot, amire sokan úgy gondolnak, hogy na akkor most felér a hegymászó a hegy csúcsára, amit kitűzött maga elé célként, az mekkora csoda lehet, de hogy azért itt nem egy rövid útról beszélünk, hanem tényleg itt azért hetek telnek el, hosszú hetek telnek el, amíg végre eléred, tehát szerintem itt maga ennek az útnak a megtétele egy meghatározó élmény az ember életében, nem?
3: Így van, és egy kicsit közhelyes, ugye szokták mondani azt, hogy a cél az út, nem is kifejezetten a valójában a micsoda az úti célunk, hanem maga az út a cél, és ebben az esetben ez talán azért is igaz, mert számomra az kifejezetten fontos, hogy hogyan érem el a csúcsot, nem bármi áron szeretném elérni, hanem egy bizonyos módon, és számomra kifejezetten fontos az, hogy a saját magam számára felállított etikai normák szerint másszak, azaz oxigénpalack használata nélkül, magas hegyi teherhordó használata nélkül, csak is a saját erőmre, saját tudásomra, saját tapasztalatomra támaszkodva, saját döntéseimet meghozva. És 2019-ben ugye csapatként mozogtunk, végül Dávid a csúcsmászó kör során fordult vissza egészségügyi problémák miatt a hármas táborból, de valóban ugye mindaz az erőfeszítés és azok a hosszú hetek, amiket te is említettél, az akklimatizációnak a folyamata, ugye heteken keresztül szoktatjuk a szervezetünket a ritka levegőhöz. Amikor az ember aztán végül felér a csúcsra, és van annyira szerencsés, hogy felfogja, mi történik, hogy jól érzi magát annyira, és még örülni is tud netán, akkor az kétségtelenül egy hatalmas pillanat. Tényleg úgy érzi az ember, mint hogyha a világ tetején állna, és talán ezt némi túlzás nélkül mondhatjuk, hogy így is van. És én 2019-ben például a K2 csúcsán, ugye ez egy hosszú-hosszú történet volt az én életemben, három próbálkozás, ha úgy veszük, három év ezen a hegyen, és lényegében mondhatom azt, hogy 5 év az életemből erről a hegyről szólt, sőt nem csak az én életem szólt erről, de a családom, a környezetem élete is a K2-ről kellett, hogy szóljon, sajnos így kell mondanom. És igen, tudtam azt, hogy egy történet véget ér, volt bennem egy kis, nem azt mondom, hogy szomorúság, de egyfajta furcsa, megmagyarázhatatlan üresség is talán, mert addig a pontig, amíg el nem értem ezt a magasságot, annyira meghatározó húzóerő volt, és olyan erős cél a K2, hogy mindig tudtam azt, hogy mit akarok éveken át, hónapról hónapra, sőt, hát napról napra igazából kifejezetten azért dolgoztam, és azért tettem mindent, hogy ez sikerüljön. Úgyhogy amikor sikerült, akkor bár igaz, hogy a világ egyik legboldogabb embere voltam, de ugyanakkor azt is tudtam, hogy elveszítettem valami fontosat.
1: Ez megfogalmazódott bennem egyébként kérdésként, pontosan ezek a gondolatok, amit most itt ecseteltél, hogy ez egy hatalmas felkészülési idő már, mint egy ilyen hegycsúcsnak a meghódítása, bár szerintem ez is azért egy kicsit faramuci ez a kifejezés az emberek részéről, hogy meghódítása, mert hogy igazából tényleg egy hatalmas dologról beszélgetünk, és hogy az ember megy a környezetbe, és nem a környezet hozzá. Tehát, hogy nekünk kell hozzá alkalmazkodni, de hogy mégis egy ilyen feladat, egy ilyen cél elérése, ez gyakorlatilag tényleg egy meghatározó időszak az életébe az embernek, főleg ugye akinek ezt teszi ki az életét. Tehát, hogy ha ott vagy már azon a helyszínen, és onnan el kell jönnöd, akkor ott valamit le kell zárnod.
3: Igen, valamit le kell zárni, ugyanakkor rengeteg dologgal gazdagodunk is. Azt gondolom, hogy egész biztos, hogyha az ember ilyen messzire megy, és ilyen magasra, akkor egy kicsit más szemmel fog visszatérni aztán a hétköznapi életbe. Pont ezért szoktam én például zarándokútnak is nevezni egy-egy expedíció, tényleg az önmegismerésnek egy csodálatos lehetősége. Az ember valamit megtud magáról, a társáról, és az biztos, hogy mindenki lecsupaszodik abban a magasságban. Tehát a világ minden részéről érkeznek ezekre a hatalmas hegyekre, mindenféle háttérrel emberek, nagyon érdekes emberek. A többség egyébként nyilvánvalóan oxigénpalackkal mászik, serpamászók segítségével mászik, egyivezetőkkel mászik, és így tovább. Ez egy döntés kérdése igazából, és én igaz, hogy abban nagyon pici százalékba tartozom most, hogyha megnézzük az idei szezont a Loccén, ugye az Everestnek és a Loccénak közös alaptábora, sőt bizonyos ponti közös útvonala is van. Nagyjából majdnem 1000 ember volt egymászókkal és a háttér személyzettel együtt a hegyen, és ebből az 1000 emberből ketten voltunk, akikről biztosan tudok, magamat is beleértve ketten, akik oxigénpalasz nélkül és magashegyi teherhordók segítsége nélkül másztak. Tehát ennyire pici kisebbséget jelent ezeken a nagyon magas 8000-es hegyeken, a legmagasabb hegyeken, úgy értem, a palasz nélküli lét és mászás. És ahogy te is mondtad, az ember tényleg nem meghódítja ezeket a hegyeket, véletlenül sem, és főleg nem legyőzi, meg nem tudom, megtámadja, ilyesmi szeretik sokan ezeket a kifejezéseket. Hogyha valaki ott van, ő nagyon is érzi azt a saját bőrén, hogy mennyire apró és jelentéktelen. Tehát én, és nem is kell olyan messzire menni, vagy himalájai környezetbe, elég csak a magas Tátrába, vagy az osztrák Alpokba elmerészkedni. Tényleg az ember vendég ebben a környezetben, megfelelő alázatra van szükség, és bizony nem kevés szerencsére is ahhoz, hogy végső soron épp bőrrel megúszza a kalandot, és tényleg én azt gondolom, hogy az ember nem tényező ekkora méretek közepette. És az pedig, hogy az életstílussá válik, és mennyi felkészülést jelent, hát valóban egy kicsit talán ilyen fekete bárány sportként is lehetne nevezni, hiszen emlékszem annak idején, amikor egy ilyen olimpiai promófilmet láttam, akkor olyan szép volt, ahogy a szülők, nem tudom, kísérték a kisgyereket az edzésre, aztán elkísérték az első versenyeire, iskolai versenyekre, aztán egyre nagyobb versenyekre, és végül ott voltak az olimpián, és amikor átszakította a célszalagot a fiú vagy a lány, akkor odaszaladt egyből a lelátótérhez, és megölelte a szüleit. És itt, amikor az ember felér a csúcsra, akkor nincs senki és nincs semmi. Nincs, akit meg lehet ölelni, hát jobb esetben ott van mondjuk a társa, de abban a magasságban még akkor is, hogyha csapatban vagy a társaddal vagy, igazából nagyon-nagyon egyedül tudod érezni magad, teljesen bezárkózol, és tényleg olyan, mintha az ember, nem is tudom, a Holdon lenne. Tehát annyira messze vagy mindentől és mindenkitől, hogy úgy érzed, messzebb nem is lehetnél talán.
1: Nem volt túlzás akkor ezek szerint azt mondani, hogy tényleg egy más világba csöppen az ember, hogyha feljut egy ilyen helyszínre, egy ilyen állomásra az életében. Sokszor említjük azt ugye, hogy palack nélkül és minden segítség nélkül, tehát oxigén nélkül másztad meg ezeket a célpontokat. Mit jelent ez? Milyen nehézségeket, plusz nehézségeket hoz azok számára is, tegyük érthetővé, akik nincsenek benne ebben a mindennapi életük során, nem találkoznak ezzel, és akár nem gyakorolják még kicsiben sem ezt a lehetőséget, bár csodálatos lehet, én azt gondolom, de hogy értsük ennek a jelentőségét, hogy miért is választják, miért is mernek kevesen így belevágni egy ilyen útba.
3: Igen, az Everest esetében például a legutóbbi általam is ismert statisztikák szerint legalábbis valamivel több mint 2% a sikeres megbászásoknak valamivel több mint 2%, ami palasz nélkül történt. Klein Dávid, amikor 2014-ben palasz nélküli eddigi legjobb eredményét elérte az Everesten, akkor azt hiszem, hogy 640 regisztrált mászó volt a hegy-két oldalán, és ebből ketten próbálkoztak, vagy négyen, nem is tudom, palasz nélkül. Tehát ennyire pici kisebbséget jelent a palasz nélküli mászóknak a száma, és valahogy így aránylik egymáshoz a két stílusú mászásnak a sportértéke is. Ezt muszáj kimondani, és nem is lehet, és azt gondolom, nem is szabad megkerülni. Az is fantasztikus dolog, és azt mondom, le a kalappal, hogyha valaki palasz nélkül felmászik, mondjuk az Everest csúcsára, de ahogy az előbb is mondtam, ez egy választás kérdése. Most például egyébként én magam is megdöbbentem, mert tudtam, hogy ez nagyjából így működik, de azért tényleg kezd olyan méreteket ölteni ez az úgynevezett kereskedelmi expedíciózás. Idén tavasszal olyanokkal beszélgettem, palackos mászókkal, akik saját bevallásuk szerint sem hegymászók egyébként, és az Everest előtt sem másztak hegyet, és az Everest után sem fognak. Egyszerűen el akarják mondani azt magukról, hogy ők fennálltak a föld legmagasabb pontján. És ezért cserébe $100,000 befizetnek olyan szolgáltatásra, ami lényegében garantálja nekik a csúcssikert, és valóban az alaptábor fölött is nagy logisztikával, sok oxigénnel, magashegyi teherhordókkal és hegyi vezetőkkel végül szinte biztos, hogy fel is fognak jutni egyébként, majd hogy nem kivétel nélkül a csúcsra. És ugye, hogy erőfeszítésben mit jelent, hát nehéz érzékeltetni, ugye abban a magasságban, 8000 méter fölött a szakirodalom szerint legalábbis nagyjából egyharmad annyi oxigén jut a tüdőnkbe minden egyes lélegzetvételre, mint itt Magyarország szintjén. Tényleg minden lelassul, az ember nagyon gyenge. A K2-n például 2019-ben az utolsó 150 méterem, ami a csúcsra vezetett, az nagyjából 5 óránba telt. Tehát ez 150 vertikális métert jelent, de nagyjából 30 métert tudtam óránként emelkedni. Tehát tényleg ez majdhogy nem egy ilyen vánszorgásszerű mozgást jelent ebben a magasságban. Idén csak egy újabb példa, amikor felértem a 4-es táboromba, ami 7700 méter fölött volt valahol, ahonnan aztán elindultam este a csúcsra, összességében 4 órát vett az igénybe, hogy kivágjak egy pici sátornyi alapterületet a hólejtőn, ami egy ilyen teljesen kilátástalannak tűnő, rendkívül megerőltető munka volt, és 4 órát csákányoztam azt a pici helyet, ami lényegében egyetlen fekhelynyi hely a hólejtőn, ekkora erőfeszítés kellett ahhoz, hogy azt sikerüljön ott kiásnom, és aztán nem is maradt idő még igazából pihenni, hanem már készülődtem az esti indulásra. Ez ebben a magasságban, ebben a táborhelyen az ember már csak néhány órát tölt el, felér ugye délután, és aztán készülődik, és este végül 9:30-kor indultam el a csúcs felé. Akik palackkal másznak, nekik nem kell annyit akklimatizálódniuk, mint amennyit nekem. Sokkal gyorsabban mozognak, sokkal kisebb veszteségeket szenvednek el. Én például most a Loccén 12 kilót fogytam, a K2-n 15-öt, és beszéltem egy olyan mászóval, aki palackkal járt fenn az Everest csúcsán, ő 2 kilót fogyott összesen az expedíció során. Tehát ez is mutatja talán azt, hogy mennyivel könnyebb az. Arról nem is beszélve, hogy például olyan mászók is voltak, akik bár palac nélküliek, de voltak ugyanúgy serpa teherhordóik, azaz nem nekik kellett cipekedni, nem a mászók cipekedtek, bár igaz, hogy palasz nélkül másztak, de amikor ők felértek, akkor már megvolt nekik spórolva ez a munka például, hogy 4 órán keresztül kelljen ott szinte reménytelenül kapálniuk a havat, vagy a jeget, és fel volt állítva a sátruk, meg volt főzve a vacsora, kész volt a tea, be volt vetve az ágyuk szinte szó szerint, és én az én döntésem alapján, az én etikám alapján én mindent én csinálok teljesen egyedül. Tehát az alaptábor fölött van egy alaptábori logisztikám, az alaptáborban ott megadatik ez a, hát mondjuk úgy luxus, vagy kényelem, legalábbis saját hálósátramban van ellátás, napi 3-szori étkezés, van egy konyhasátor, étkezősátor, zuhanyzósátor, WC-sátor, nagyjából így néz ki az alaptábor. Viszont az alaptábor fölött teljesen önálló vagyok, és egyedül vagyok, mindent én viszem.

0: ember, de néhány nap elteltével úgy ítélem meg, hogy oké, itt az ideje elindulni a hegyre, és akkor kezdetét veszi a hegymászó tevékenység, és maga az aklimatizáció, vagy felépítés, vagy építkezés időszaka, az 3-4 hetet vesz igénybe, minimum, és e során lényegében az alaptávol és a csúcs között egyre magasabbra próbálok jutni, és egy-egy adott magasságban egy-egy tábort létrehozni, vagy aztán azt feljebb költöztetni, attól függ. És most például alapvetően, amiket mozgattam a hegyen, az ember ugye felvisz egy sátrat az első táborban, ami mondjuk 6000 méteren volt, matracot, hálózsákot, gázfőzőt, ahhoz gázt nyilván, amivel havat, meg illetve jeget olvasztok, vagy vacsorát főzök, élelmiszert, különböző felszerelési tárgyakat. És ezt aztán mozgatom egyre feljebb, illetve a kettes táborban például volt egy állandó depóm, amit ott hagytam, és aztán a hármas táboromat mozgattam például egy újabb sátrat, egy második pici sátrat mozgattam feljebb, illetve lejjebb. És lényegében, mivel egyedül vagyok, nyilván meg kell próbálni gazdálkodni minél praktikusabban, és minél inkább energia hatékonyan. Úgyhogy törekszik az ember arra, hogy fölösleges dolgot sokat legalábbis ne vigyen magával. Ugyanakkor azt sem engedhetem meg magamnak, hogy valamit ne vigyek, ami viszont kritikus fontosságú lehet. Úgyhogy nagyon gondos tervezést igényel minden egyes ilyen aklimatizációs kör. És aztán az aklimatizáció lezártával, amikor már a csúcsmászás lehetőségét, ezt a bizonyos időjárás ablakot várja az ember, akkor pedig különösen gondos tervezés előzi meg magát a csúcsmászó kört.
1: Ez a fajta tervezés, ez, vagy ehhez szükséges az, hogy rendelkezzél megfelelő tapasztalattal, hogy mondjuk ezt a folyamatot, hogy mondjuk ilyen célokat tűz ki magad elé, ezt meg kell előznie kisebb utaknak, hogy te ismerd magad, hogy mondjuk milyen magasságokban hogyan reagál a tested, hogy mi az, amire akár az élelmezés szempontjából mi az, amit vinned kell, hogy tudsz, mikor tudsz megállni, mikor kell megállnod, mit jelez a tested?
0: Abszolút, sőt, én amennyire látom, én azt gondolom, hogy feltétele is az, hogy meglegyen ez a tapasztalat azoknak a sikereknek, amikre aztán vágyik az ember ebben a magasságban. 2019-ben például meggyőződésem, hogy minden korábbi sikerem és kudarcom is kellett ahhoz, hogy sikerüljön a K2 legmagasabb pontját elérni. Idén tavasszal azt éreztem, hogy az elmúlt 10 év expedíciózása az olyannyira beérett, hogy tényleg elmondhatom azt, hogy minden tökéletesen sikerült. Igen, kellett szerencse is hozzá, mert jó időjárás volt, jó hóviszonyok és így tovább, és végső soron a hegy fogja kimondani, hogy akkor igen vagy nem. De hogyha abból indulunk ki, hogy a körülmények adott voltak, tehát tényleg azt éreztem, hogy az elmúlt 10 év tapasztalata, tudása minden a helyére került, és minden tökéletesen tudtam kivitelezni. És nyilván ez ad egy magabiztosságot is az embernek, amivel azért csínyán kell bánni, mert ez nem azt jelenti, hogy az ember, nem tudom, felelőtlenül döntene, nem milyen magabiztosságra vagy efélére kell gondolni, hanem inkább azt jelenti, hogy megismerte mostanra saját magát is annyira, hogy tudja, hogy nagyjából mi fog történni, ezt a környezetet is, persze mindig történhetnek váratlan dolgok, az igaz, de magabiztosság alatt inkább pont ezt a tapasztalatot értem. És hogyha megnézzük, én azt gondolom, hogy most is tavasszal nem egy olyan emberrel találkoztam, akik szupererősek voltak, tényleg kivételes atléták, és meggyőződésem, hogy nálam is fittebbek. Viszont első bálozóként hatalmas ambíciókkal megérkeztek, és aztán egyszerűen ledermedtek attól az érzéstől és hatástól, amit a magasság okozott, nem tudtak egyszerűen mit kezdeni vele, mert nem volt tapasztalatuk, és aztán bele is tört sajnos a bicskájuk a próbálkozásaikba, és mikor viszonylag korán haza is mentek, feladták. Tehát igazából én pont ezért gondolom azt, hogy tényleg a kudarcok is, a sikerek is, minden korábbi tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember aztán itt ne rendüljön meg, ne ijedjen meg ideje korán, és bizony a nagy magasság, az oxigén hiány, az, hogy az ember eléri a 6-7 és 8000 métereket, és egyszerűen nem úgy viselkedik a testre, mint ahogy azt elvárná magától, hanem teljesen máshogy, az bizony nagyon ijesztő tud lenni.
1: rendkívül sok mindent tanulhatsz egy ilyen út alatt, saját magadról is, a környezetről, tehát hogy nagyon sok

0: olyan tapasztalással, megtapasztalással térhet vissza az ember egy ilyen útról, ami szerintem meghatározó is kell tényleg ahhoz, hogy a következő álmodat is megvalósítsd, mert hogy azért itt vannak még álmok, van egy kihívás, mégpedig a Big Five kihívás, amelynek most ugye két állomásáról tudunk, be tudtunk számolni, de hogy vannak még itt jövőbeli tervek.
1: Így van, ugye a Big Five kihívás, Reinhold Messner oldalán olvastam igazából erről a meghatározásról, ugye ez Földünk első 5 legmagasabb hegycsúcsát jelenti, és a célom az, most ez a hosszú távú tervem, hogy ezt az 5 csúcsot elérjem természetesen oxigénpalasz nélkül és magas hegyi teherordók segítsége nélkül. Ugye 2 már sikerült, az egyébként technikailag legnehezebbnek tartott K2, és idén a Lhotse, és most az álom cél az kétségtelenül az lenne, hogy jövő tavasszal újra sikerüljön Nepálba utaznom, és megkísérelhessem Földünk legmagasabb pontját, a Mont Everest csúcsát elérni oxigénpalasz nélkül. Ennek egyébként az egyik érdekessége talán még az, hogy bár az Everestet már megmászták magyarok, többen is, és többször is, viszont palasz nélküli magyar megmászásra mai napig nincsen. És egy kicsit felbátorodva egyébként most az elmúlt, vagy az előző sikereimen, a K2-s tapasztalatokkal, és idén a Lhotsén is egy újabb 8500 méter fölötti csúccsal gazdagodva igazából, én azt merem hinni, hogy jó esélyeim vannak arra, hogy sikerüljön az Everest megmászása palasz nélkül.
0: És akkor ilyenkor azt képzeljük el, hogy amikor mondjuk hazatértél a Lhotséről, és feldolgoztad az élményeket, egy picit ezeket a elvesztett kilókat, ezeket megpróbáltad visszaépíteni, akkor onnantól kezdve, hogy regenerálódtál, elkezdődik a felkészülés a következő célra, a cél elérésére?
1: Pontosan, igen. Ez így történt idén is. Igazából június elején hazaértem, az ember rekuperálódik egy pár héten keresztül, és aztán elkezdődött egy alapozási, vagy alapozó időszak lényegében a fizikai felkészülést illetően, és most már mondhatom azt, hogy olyan intenzitással készülök napról napra, ez heti 5 nap edzésmunkát jelent, mint az expedíciót megelőző időszakban, akár idén tavasszal, akár a K2 esetében. Úgyhogy ez egyrészt így van, azt jelenti, hogy az ember egyrészt újjáépítkezik egy kicsit, és aztán próbál megint a legjobb formájába kerülni, és másrészt pedig az expedíció megvalósításán is elkezd dolgozni. Azaz, főleg mostanában azért nem olyan magától értetődő, hogy összejön egy ilyen egyébként meglehetősen drága projekt, és ez külön még rengeteg munkát jelent, marketinget és így tovább. Úgyhogy ez is zajlik és történik most is igazából, hogy sikerüljön megvalósítani az Everest expedíciót jövő tavasszal.
0: De gondolom, hogy egy ilyen expedíció mögött azért többen is álltok, tehát hogy van segítséged, akik akár a szponzorokat, akár az utazás szervezés tekintetében, akár a felszerelések, bármi, tehát hogy azért ez egy nagyon sokrétű tevékenység, hogy felkészülj egy ilyen útra és épségben hazatérjél.
1: Így van, ugye talán mondhatom azt, hogy első körben nyilván a támogató partnereken múlik az, hogy meg tud-e valósulni egy ilyen expedíció, vagy sem. Utána kétségtelenül rajta múlik az, hogy sikerrel jár az expedíció, vagy sem. Azt viszont mondhatom, hogy igen, szerencsére a háttérben is sokan dolgoznak, de vagy ha nem is sokan legalábbis, de nagyon lelkesen és teljes odaadással, és muszáj kiemelni a feleségemnek a munkáját, aki amellett ráadásul, hogy van egy 4 éves kisfiunk, és nem tudom, vezeti a háztartást, és dolgozik is, de nekem is rengeteget segít, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok ilyen értelemben is, mondhatom, mert azt gondolom, hogy hát először is azt gondolom, hogy a hegymászásban nincs semmiféle hősies dolog. Tehát nem kifejezetten szeretem, ugyanúgy, mint ahogy a meghódítani és legyőzni és hasonló kifejezéseket sem, de az sem, amikor hősöknek állítják be a hegymászókat. Én nem vagyok hős, egy egyszerű srác vagyok, aki szereti a hegyeket, és igen, szeretem ezeket a nagy magasságokat, és próbára szeretném tenni a világ legmagasabb csúcsain is. De ugyanakkor ami szerintem még nagyobb feladat, és ha valami ősi, és akkor inkább ez az, az itthon maradóknak az élete és hétköznapjai, és így a feleségem is, aki itthon tartja a frontot, nem is akárhogy ráadásul, és emellett még segít nekem is, mert amiket hazaküldök, fotókat, naplókat, ilyesmiket, azokat megosztja a sportolói Facebook oldalamon, tartja a kapcsolatot a támogatókkal, segít kapcsolatot tartani a, nem tudom, a sajtóval, és így tovább. Úgyhogy igazából mondhatom azt, hogy minden egyéb teendő, és ez bizony nem kevés egy ilyen expedíció kapcsán, az ő kezében, vagy kezei közt fut össze, és aztán ő menedzseli szenzációs módon ezeket a dolgokat.
0: Amikor elbúcsúztok egymástól, akkor van azért bennetek egy kis félelem?
1: Mindig. Igen.
0: Néha... Hát, hogy nem veszélytelen ez, akármennyire tűnsz nagyon magabiztosnak azért.
1: Nem. És a magabiztosságnak is része, és része kell, hogy legyen szerintem a félelem, vagy egy egészséges félelemérzet, azt gondolom. Hogyha ez nem lenne, akkor kellene aggódnom. Tehát, hogyha például a K2 esetében, mert Timi, a feleségem, ő már ott volt velem az első K2 kísérletemnél is, és aztán a másik kettőnél is, tehát azért 3 K2 expedíciót végigcsinálni, ez nem semmi, neki sem. És emlékszem, hogy kérdezte egyszer, egyébként nagyon, nagyon jó meglátás volt a részéről, hogy nem érzem-e azt, hogy mivel már másodjára, vagy harmadjára megyek vissza ugyanarra a hegyre, ugyanarra az útvonalra, hogy mondjuk kevésbé lenne veszélyes, mert már van helyismeretem, rutinom, megszoktam, nem tudom, ismerős. És ez egy nagyon jó meglátás, és hogyha valaki elköveti ezt a hibát, akkor szerintem az kifejezetten veszélyes tud lenni. Tehát attól, hogy már több egyére megyünk vissza, vagy nagyon jól ismerünk valamit, ebben a környezetben, a hegyi környezetben, az nem jelenti azt, hogy ez kevésbé veszélyes, ugyanúgy mindig nagyon-nagyon ébernek kell lenni. És ez is például egy expedíció során rengeteg energiát jelent, ez a szüntelen éberség. Tehát most, ha belegondolok tavasszal is, az első pillanattól az utolsóig, de legyen akár ez az egészségmegőrzés, vagy a regeneráció, vagy bármi, tehát az, hogy az ember odafigyel magára, a táplálkozásra, arra, hogy nem tudom, ne fagyjon meg az ujja, arra, hogy jól nem tudom, erősítse oda a sátrat, ahova éppen leteszi, legyen ott jég, vagy hó, vagy szikla, törmelék, vagy bármi is, vagy az öltözködés, vagy a légzés ritmusa, tehát annyi mindenre oda kell figyelni, és nagyon-nagyon apró dolgokon múlhat a siker, vagy akár az, hogy az ember le tud-e végül jönni a hegyről, vagy sem. Úgyhogy ez az éberség, ez rendkívül fontos, és igen, visszatérve Timire és a háttérre, nagyon szerencsés vagyok, mert a családom is maximálisan támogat ebben az egészben.
0: Viszont, hogyha egy kicsit tudunk ugrani az időben, akkor én szeretném, hogyha mesélnél arról, hogy te hogyan is kerültél a hegyek bűvöletébe, mert ha jól tudom, akkor pont, hogy nem hegyek között, hanem inkább a síkság, az Alföld volt a szülő otthonod.
1: Igen, kifejezetten nagyon is sík volt a szülő otthonom, illetve hát ugye Békéscsabán születtem, úgyhogy a táj, amit az első éveim során megismertem, ott sok dombot nem láttam, legfeljebb a körösöknek a körgátját. És egyébként a körösök, vagy akár a Tisza, később édesapám a Tisza mellett született Csongrádon, igazából ezeknek a folyóknak a vadregénye jelentette a kalandot, vagy akár a falusi lét, mert a nagyszüleim például ők faluhelyen laktak, és nagyon sokat kalandoztunk akár unokatesókkal is, vagy a húgommal Medgyesbodzás környékén, ami egy bájos kis falu ott az Alföld közepén. És aztán én azt gondolom, meghatározó élmények voltak, akár a családi nyaralások során, amikor az Oszonyon jártunk, ugye Csobánkán, ez mesebeli volt számomra, vagy amikor alsó tagozatos iskolásként vándortáborok során például a magyar középhegységeket sorra bejártuk, és mindenféle helyeken sátraztunk, és tehát nekem például ez a vándortáborozás egy nagyon meghatározó élmény volt, és később, amikor tanítottam, akkor is törekedtem arra, hogy valami hasonló élményt tudjak adni a tanítványaimnak, a diákoknak, a srácoknak, mert szerintem ez nagyon, nagyon fontos, főleg a mai világban, amikor hajlamos arra, főleg a fiatalság is, hogy inkább a otthon maradjon, vagy nem tudom, képernyők előtt keresse az impulzusokat. És igazából A természet szeretet így módon mindig is fontos része volt az életemnek, a kalandvágy is, ugyanakkor szerettem a sportos kihívásokat is, és aztán felnőttként, fiatal felnőttként valahogy ugye pont ezek a dolgok ötvöződnek aztán azt gondolom a hegymászásban, és ezt szerencsére megtaláltam. A természet szeretet, a kaland, a sportos kihívás, ez mind benne van a hegymászásban, és én amikor megtaláltam ezt a sportot magamnak, és ezt a közösséget is egyébként, akkor nagyon, nagyon boldog voltam, mert úgy éreztem, hogy ez az, amit kerestem. És muszáj azt is kiemelni, hogy az expedíciózás, azok a mászók, akik a világ legmagasabb csúcsaira próbálnak feljutni. Ugye ez csak egy műfaj a sok közül. Maga a mászósport az egy nagyon színes valami. Igazából az expedíciózás az nem a hegymászósport csúcsát jelenti, ez csak egy műfaj. És ott van még a falmászás, a sziklamászás, a jégmászás, a klasszikus alpinizmus, a mesterséges mászás, és így tovább, amik mind-mind-mind nagyon különlegesek. Én egyébként szeretek mindent csinálni, egy kicsit ilyen mindenevőnek, vagy ilyen allrounder mászónak tartom magam, bár kétségtelen, hogy a legnagyobb magasságok azok különösen vonzanak. Viszont ki kell emelni a fiatal tehetségeket is, mert néha úgy érzem, és úgy éreztük Dáviddal is nagyon sokszor, hogy szinte méltatlanul nagy figyelmet kapnak az expedíciók, miközben tényleg kivételes tehetségek vannak akármelyik műfajban itthon is egyébként Magyarországon. Tehát, hogyha elmegyek mondjuk nagy ritkán inkább a feleségemet, vagyis a kisfiamat szoktam elkísérni mostanában mászóterembe, akkor ott olyan bravúros ügyességű mászók mozognak a falon, tehát itt akár tinédzser lányokról beszélek, olyan utakat másznak meg, amiket én nekem esélyem se lenne. Tehát olyan utakon melegítenek be, amiken én a legjobb formámban sem tudnék néhány mozdulatnál többet megtenni. De ugye ez megint csak egy más műfaj. Vannak, akik nagyon specializálódnak egyik vagy másik stílusra, vagy illetve műfajra. Lehet, hogy van olyan falmászó, aki sziklán sem kifejezetten mászik, vagy olyan kiváló sziklamászó, aki mondjuk alpin környezetben abszolút nem szeretne mászni, mert nem szeretne a hó és a jég világában ott fagyoskodni. És hát vannak olyanok, akik meg mindent szeretnek.
0: Ezek szerint akkor a kisfiad is valamilyen formában egy kicsit követi az apukája elhivatottságát, és jár falat mászni már most.
1: Igen, igazából nagyon ráérzett, és nem erőltetjük, tehát ez muszáj kimondani, hogy nem erőltetjük, viszont kétségtelen az, hogy bele nevelődik valamelyest. Tehát a mi családunkban annyira természetes az, hogy elmegyünk mondjuk túrázni, vagy elmegyünk sziklát mászni, mint egy átlagos, vagy mondjuk azt normális családban mondjuk a közös kerékpározás szombaton vagy vasárnap. És abban nagyon bízok azért, hogy élvezi, és élvezni fogja velünk a közös mászást és túrázást mi egymást. De hogyha később úgy dönt, hogy mondjuk tényleg hegyet szeretne mászni, esetleg komolyabban, akkor az nem tudom, szuper, hogy örülni fogok-e neki, vagy sem, azt megmondom őszintén, magam sem tudom. Én nagyon remélem azt, hogy ő is ugyanúgy meg fogja találni saját magát valamiben, mint ahogy nekem is sikerült. Viszont ha hegyet mászni szeretne majd komolyabban, netán expedíciózni, akkor pedig bízok abban, hogy minél tovább el tudom majd én is kísérni.
0: Hát igen, ezek szép tervek, viszont volt egy gondolatod, amire visszatérnék, mégpedig, hogy amikor tanítottál, ezt ugye nem fejtettük ki, hogy az expedíciók előtt te angol tanár voltál, és gyerekekkel foglalkoztál, és azt gondolom, hogy ez egy olyan, hogy is mondjam, gondolat, ami felmerült így a tanítás kapcsán, hogy ugye gyerekeknek élményt adni, és akár megmutatni nekik, hogy milyen szépségek rejlenek a természetben, és milyen lehetőségek rejlenek. Ez talán azoknak a beszélgetéseknek, akár ami most is zajlik, vagy azoknak az előadásoknak, amiken keresztül próbálod az élményeidet eljutatni hozzájuk, hatalmas jelentőséggel bírnak az ő életükben, hiszen lehet, hogy ti magatokat nem tartjátok hősöknek, de lehet, hogy sok gyermek számára, vagy sok fiatal számára igenis példaképek vagytok, mert egy olyan kitartással és egy olyan alázattal vállalod te is ezeket a feladatokat és ezeket a célokat, célkitűzéseket, amik nagyon jó, hogyha követendő példaként ott vannak a fiatalok előtt. Fontosnak tartod azt, hogy tényleg minél több fórumon és minél több lehetőségként felnyisd a fiatalok szemét akár, vagy az emberek szemét, az egészség, a sport és a természet szeretete iránt?
1: Igen, azt gondolom, hogy ez fontos, illetve kétségtelen, hogy felelősség, és nem kicsi felelősség. És hát nagyon úgy tűnik igazából, különösen amikor éppen zajlik egy expedíció, hogy azért rengetegen, tehát itt sok százezer emberről, vagy milliós elérésekről beszélek, akár hogyha csak a Facebook oldalamat megnézem, különösen amikor tényleg ott van egy expedíció, közeledik a csúcsmászás, és azért törekszem arra, hogy naplókban megfogalmazzam azt, hogy mi történik, nagyon őszintén, és talán mondhatom azt, hogy nyitottan írok mindenről. Tehát pont ez az, hogy nem próbálom heroizálni ezt az egészet, hanem leírom azt is, hogyha kétségeim vannak, hogyha félek, hogyha rosszul érzem magam. Tehát nagyon őszintén szeretném megmutatni azt, hogy mi is történik ott fent, és azt is, hogy én is egy egyszerű, egy húsvérember vagyok, akinek mindenféle érzései lehetnek, ugye abban a környezetben kifejezetten talán mondhatom ezt. És pont az előadásaim során is, amikor legyen az tényleg akár egy iskolai előadás, vagy egy művelődési ház, vagy akár vállalati környezetben is ott ilyen különböző tematikus előadásokat tartok. De én azt gondolom, hogy fontos megmutatni egyrészt nyilván a kaland részét is, és az élményt átadni, hiszen ez valóban érdekesnek tűnik sokak számára, de ugyanakkor felhívni a figyelmet erre is, hogy végső soron én is természetjáróként kezdtem, és az, hogy milyen nagyszerű dolog a természetjárás, a mozgás öröme, és egy kicsit rávilágítani az egészséges életmódra is, az aktív életmódra így formán. És igen, úgy tűnik, hogy ezt azért úgy meghallják az emberek, és nagyon sok olyan visszajelzést kapok egyébként, akár egy előadás után személyesen, de rengeteg üzenetet egyébként napi szinten, amikor az emberek kérdéssel fordulnak hozzám, és lehet van olyan is, aki már ilyen hegymászó aspiráns és kíváncsi valami technikai dologra, de nagyon sokszor olyan üzeneteket kapok, hogy hogyan kezdjék el, hogyan induljanak neki, tehát egyszerű emberek, akik még soha nem túráztak kifejezetten, de kedvet kaptak és szeretnék elkezdeni. Úgyhogy számomra ezek nagyon jó visszajelzések, és mindig örülök, amikor ilyet hallok.
0: Az egészség és a sportolás kapcsolatát azért is kérdeztem, mert hogy a Szívesen Országos Beteg Egyesület, akik ugye nagyon sok fórumon és rengeteg kampányon keresztül próbálják meg a szívünk védelmére felhívni a figyelmet, a nagykövetének választott téged, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan felelősségteljes feladat, felkérés, aminek úgy tud az ember igazán eleget tenni, hogyha őszinte, és abszolút azt érzem, hogy akár az őszintességgel, akár a félelmek bevállalásával, akár néha mindenféle vélemény leírásával gyakorlatilag ezt az őszintességedet akarod tükrözni, illetve megmutatni az embereknek, hogy semmi csalás, semmi elmítés, minden az, ami látszik.
1: Így van, és ez a legegyszerűbb, azt gondolom, tehát ilyenkor nem kell gondolkozni, hanem hogyha őszinték vagyunk, akkor egyszerűen csak próbálunk valamit megmutatni magunkból és átadni magunkból, és így van, a Szívesen felkérés egy nagyon megtisztelő felkérés volt, és örömmel mondtam igent arra, hogy nagykövet legyek. És hát igazából itt szintén hasonló a cél az egészséges életmódra, és hogyha nem is kifejezetten a sportos életmódra, de az aktív életmódra való, hát egy kicsit talán mondhatom azt, hogy nevelés, de legalábbis szeretném én is megmutatni azt, hogy mennyire megéri az, hogyha csak egy picit is mozgunk, vagy a természetjárásban micsoda fantasztikus lehetőségek rejtőznek, és egész biztos vagyok benne, hogy mindenki számára ez csak is jót hozhat. Úgyhogy közös programokat szervezünk, most várható, majd januárban egyébként még nincs fix dátum, de lesz majd előadásom a Szívesen keretein belül, illetve közös túrákat is tervezünk majd a jövőben, amikor valóban szívbetegekkel vagy érdeklődőkkel tényleg, de együtt tudunk majd túrázni itt a környéken, akár a Pilisben, vagy a Bőrsönyben. Úgyhogy nagyon kíváncsian és izgatottan várom ezeket az alkalmakat a Szívesen Beteg Egyesülettel.
0: Szilárd, említetted, hogy nem tartod magad hősnek, viszont azért szerintem az a figyelem, akár ami végigkísérte a mászásokat, a csúcsra érkezéseket, akár a hazatérésed után való figyelem, akár ahogy említed is, hogy nap mint nap kapsz különböző kérdéseket, üzeneteket, rengeteg követőd van, azért akarva akaratlanul a figyelem középpontjába kerültél. Tehát, hogy baj az, hogyha hősnek számítasz? Akár sok ember szemébe. Mert nekem az első gondolatom, megmondom őszintén, hogy amikor olvastam a sikereidről, és akár most az interjúra is készültem, azt gondoltam, nem is talán az, hogy eljutni egy ilyen magasságba, hanem ahogy eljutni, és mondjuk az az alázat, az a megfontoltság, az a határozottság, az a kitartás, azt szerintem teljes mértékig egy embert hőssé tud tenni.
1: Hát ezeket talán így lehet külön-külön vagy egyben értékelni, de én továbbra is azt gondolom, hogy nem vagyok hős, és véletlenül sem vagyok az. És én szeretem sokszor látni magam egy kicsit úgy kívülről is, mondjuk egy expedíciós környezetben, vagy a csúcsmászás során, vagy aztán a leérkezést óráiban, vagy a leérkezést követően, és muszáj megerősítenem azt, hogy az ember abszolút nem érzi ott hősnek magát. Tehát tényleg annyira apró és jelentéktelen, sőt a végén kifejezetten nem tudom, elgyötört és összetört tud lenni az ember, hogy fizikailag is, de akár mentálisan is, hogy tehát az ember tényleg teljesen lecsupaszodik. Lecsupaszodik abban a környezetben egyébként, épp azért szerethető is szerintem ez az egész nagyon, mert nem, senki sem tudja megjátszani magát. Tehát ezt tetszik nekem, hogy én ott vagyok egy, nem tudom, egy magyar pedagógusként, talán mondhatjuk ezt, ott vagyok ezeknek a hatalmas hegyeknek a lábánál, és mindenféle emberrel találkozok tényleg is, és hát nem tudom, Japánból, Amerikából, Svájcból, mindenhonnan jönnek nagyon érdekes emberek, és vannak olyanok, akik nem tudom, cégtulajdonosok, és mindenféle színes emberek összegyűlnek, de az egész biztos, hogy a végén mindenki lecsupaszodik és levedli minden állarcát. Tehát vannak olyanok, és bizony nagyon sokan, sőt, többség, hogyha megnézzük, ugye mondtam azt, hogy milyen pici kisebbséget jelentenek például a palasz nélküli mászók, és az a két ember, ugye magamat is beleértve, ott volt David Göttler, aki egy ilyen világhírű mászó, kiváló alpinista, és ő az Everestet mászta meg, nem tudom, többedik próbálkozása volt, de idén feljutott palasz nélkül az Everest csúcsára. Ő volt az, aki rajtam kívül még ugye palasz nélkül mászott, és magas egyi terhordók nélkül. Hatalmas teljesítmény, amit véghez vitt, és ő egyébként egész más dimenzió, tehát elképesztő volt, ahogy mozgott a hegyen. Azt gondoltam, vagy azt gondolom, hogy én is jó formában voltam, de tehát hozzá nem is próbálnám mérni magam. Viszont mi ketten voltunk a legcsendesebbek az alaptáborban. És nagyon sokan, akik ott voltak, mindenféle előzetes tudás vagy tapasztalat nélkül, ők olyan harsányak tudtak lenni, és bizony heroizálták magukat, és egyértelműen kivehető volt az, hogy ha sikerülni fog, és sikerült, akkor még inkább heroizálni fogják magukat, és ez nem egy jó irány, és talán nem, szerintem ez nem jó példa. Mutassuk azt a példát akár fiatalnak, akár idősnek, bárkinek is, aki aztán ezt nyomon követi. És igen, szóval honnan is kavarodtam ide. A végén azt gondolom azért, hogy bárki is bárhogy adja aztán elő ezt az egész dolgot, de amikor ott van a hegyen, és pont nem tudom, vihar van, vagy attól fél, hogy lefagynak a lábújai, vagy nem tudom attól, hogy agyödémát kap, vagy tüdőödémát kap, ugye extrém magasságban erre ez előfordulhat. Tehát az biztos, hogy mindenki a legőszintébb önmagával fog találkozni, mert mindenki félni fog, mindenki örülni fog, mindenki rácsodálkozik a világra, legyen az egy, nem tudom, egy napfelkelte, vagy egy nem tudom, egy napnyugta, azért olyan drámai szépség vesz minket ott körül, hogy tényleg az nehéz szavakba önteni, de ugyanakkor nyilván vannak szélsőséges helyzetek, és van kockázat is, és van veszély, és bizony ott van az is, hogy igen, az embernek, nem tudom, elégtelen a keringése is. Egy csúcsmászás során például ott a mínusz 40 fokos éjszakában 8000 méter fölött bármikor elveszítettem az ujjaimat, vagy a lábujjaimat, mert nem fűt a testem. És az ember ember levedli tényleg minden állarcát, és 10 körömmel kapaszkodik az életbe. Tehát nekem ez valahol nagyon tetszik, hogy így le lehet ott csupaszodni, és pont ezért gondolom azt, hogy az önmegismerésnek is egy kiváló lehetősége és módja ez. És pont ezért gondolom azt, hogy annyira, mivel ennyire esetlenek vagyunk odafent, akár sikerüljön aztán, akár nem tudom, üres kézzel térjen haza az ember, de nem, én nem vagyok ős.
0: Én viszont nagyon-nagyon örülök, hogy beszélgethettünk ezekről az élményekről, és hogy megismerhettük azt, hogy valóban mit is jelent ott lenni egy ilyen hegynek a csúcsán, valóban mit is jelent egy ilyen embert próbáló feladatot megtenni. Egyetlen egy kérdés azért még így marad bennem a végére, hogyha összetudnád hasonlítani azt az énedet, aki mondjuk az expedíciók, mert talán az expedíciókkal jöttek ezek a nagyobb kihívások, az expedíciók előtt voltál, és aki most vagy, akkor mi az a néhány dolog, vagy mi az az egy dolog akár, amit ki tudnál emelni? Miben változtál, vagy mit adott neked?
1: Jó, hát ugye egy picit visszakanyarodva talán még az előző témához, hogy valóban felelősség azért az, hogy mennyien nyomon követik ezeket az expedíciókat, és látják mondhatni az életemet, és az egy dolog, hogy nem tudom, van Facebook, vagy fotókat osztok meg, vagy naplókat, de valóban rengeteget szerepelek, és hogyha visszagondolok a 2019-es K2 sikerre, az expedíciót követően volt egy ilyen média figyelésünk, vagy szemlénk, vagy micsoda, és több mint 72 millió elérése volt a K2 expedíciónak mindenféle felületen, ami egy hatalmas szám. Tehát tényleg azt gondolom, hogy valóban felelősek vagyunk abban az értelemben, hogy mit tudunk átadni esetleg ebből. És azt gondolom, és ez jó érzés végső soron, azért mégiscsak ki kell mondani, hogyha valami plusz tudunk adni az embereknek, és a visszajelzések alapján tudunk, akkor ez egy jó dolog, hogyha tudjuk erre fordítani ezt a figyelmet. Hogy miképp változtatott meg ez az egész, én szeretem azt hinni, és néha mondogatom is azt, hogy egy-egy expedícióról hazaérve, talán azt gondolom, hogy jobb emberré válok, de legalábbis érzékenyebb vagyok, jobban odafigyelek a környezetemre, embertársaimra, nem tudom, a szeretteimre, mindenkire. Egy kicsit úgy érzi az ember, mintha így lenullázna most mindent, és mintha egy ilyen újrakezdés is lenne, hogy most minden jobb lesz. Aztán persze lehet, hogy minden ugyanúgy folytatódik tovább, és ki tudja. És az is lehet, hogy nem is így van, és nem sikerül jobb emberré válnom, mert nagyon tisztában leszek a hibáimmal is egyébként. Tehát ugye az, hogy így oda tudok figyelni magamra, és az, hogy az ember ennyire szembesül önmagával ebben a környezetben, abban a magasságban, ez bizony erre is lehetőséget ad, hogy a hibáimmal szembesüljek, és ez néha ijesztő tud lenni egyébként. De azt gondolom, hogy válaszolva a kérdésedre, hogy azért ez az elmúlt 10 év, kifejezetten az expedíciózásnak a 10 éve, ez változtatott rajtam, és meg is keményített valamilyen szinten egyébként, ezt érzem. Egy picit talán, nem tudom, nem vagyok talán annyira naív, mint voltam, holott nagyon szerettem a naívságomat, és úgy érzem, hogy az éberség, ami a hegyen a jellemzőm kell, hogy legyen, ami folyamatos kell, hogy legyen, az inkább, tehát az valamelyes jellemzőbb lett a hétköznapi életem során is, hogy próbálok éberebb lenni, de azt is ki kell mondjam, hogy amikor visszatérek egy expedícióról, akkor még inkább értékelem azt, ami körülvesz. Legyen az a szeretet, ami körülvesz, vagy az a kényelem, vagy bármi, ami megadatik itt a hétköznapi életünk során.
0: Én nagyon szépen köszönöm. Tényleg csak ezt tudom mondani, nagyon nagy élmény volt veled beszélgetni. Suhajda Szilárd hegymászó volt a Karcolat mai vendége. Köszönöm szépen, Szilárd.
1: Köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
2: Magyar Közösségi Rádió, Edülei.
3: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
4: Ha meg...

tudható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.